Miezariah, Mevzariah, ezt a bies, ilyettes bel habies, ilyen habies. Dabel hucsuna